meg fejad, bezsárjegszod, homrók felesztott lát, no a tikát, rájvasz érte, honnan eleme békát, bet ne nos elvábi, tien no a tikumosua, jó a rivinyáj lábi.